wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap, megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák, több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Nem érdemes spórolni az utas biztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utas biztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, poggyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16.000 hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az észak-nyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, sok felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez tartott a hónap utolsó hétvégi rock reggele. Május 31-e van, 6 óra múlt 7 perccel. A névnapjukat az Angélák és a Petronellák ünneplik. És mivel ez a hónap utolsó vasárnapja, így ma gyereknap van. Na persze nálunk minden hétvége az, legalábbis igyekszem azzá varázsolni. Én Dandó Ádi vagyok, és már is érkezik hozzánk a Whitesnake. Itt lesz Ted Nugent, és zenél majd a Pink Floyd is. Most pedig jöjjön az Aerosmith, és a Dude Looks Like a Lady.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 10 perccel járunk fél hét előtt, és bizonyos források szerint a mai napon, mások szerint pedig május 23-án látott napvilágot az 1980-as év során a Whitesnake Ready and Willing című nagylemeze. A korongon kapott helyet a banda első nagyslágere is, úgyhogy most nálunk is ez következik. Ez a Fool for Your Lover.

0: érkezem.
1: A folytatásban érkezik Uncle Ted, vagyis Ted Nugent, és a 70-es évek egyik legnagyobb rock klasszikusa. Jön a Cat Scratch Fever.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
2: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. 3/4 hét van, és júniusban lesz 27 éve, hogy a Santana zenekar piacra lopta Rob Thomas-szal közös duettjét, ami végül 12 egymást követő héten átvezette az amerikai slágerlistát. A következő évben pedig 3 Grammy-díjjal is jutalmazták. Ez a Smooth.

0: 103.9 Rock FM. A következő órát egy mérföldkőnek számító klasszikus nyitja a Metallica történetében. Ugyanis ez volt az a dal, amihez az első videóklipjük készült. Jön a One.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ma van a dohányzásmentes világnap, megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák, több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szintet, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, poggyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16 000 hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Sok felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, koránkelők! Ez a hónap utolsó hétvégi rock reggele, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. 7 óra múlt 10 perccel, és óriási rock dalok jönnek ebben a 60 percben is. Már is érkezik David Bowie, zúz egyet a Slayer, és zenél majd a Deep Purple is. Ez pedig a The Doors és a Light My Fire.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk fél 8 előtt, és jövő szerdán, azaz június 3-án lesz 62 éves Kerry King, a Slayer legendás alapító gitárosa. Szóljon most az ő tiszteletére a banda egyik legnagyobb klasszikusa, ez a Raining Blood.

0: Rock FM.
1: Perceken belül a 90-es évek egyik egyslágeres csodájával folytatjuk. Jön a Spin Doctors és a Two Princes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos adózási határidőre figyelmeztet a NAV, indul a hősképzés plusz, ma is előfordulhatnak záporok. Demeter Tia vagyok. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
2: Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használhatják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Duna Karneválon. Az eseményt június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gála műsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptánc versennyel és táncszázzal is készülnek a szervezők mások mellett. Több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk, erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM, 3.4.80, és most csütörtökön lett 59 éves Hangyási László, többek közt a Sing Sing és az Ora alapító basszusgitárosa. Hangyának innen is boldog szülinapot kívánunk! Ez a Sing Sing, és a Nehéz lehet hősnek lenni.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban a sötétben táncoltunk Bruce Springsteennel, jön a Born in the USA című album első kislemezes dala, a Dancing in the Dark.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitman Norbert sajtófőnök rádióknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó vasárnapi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok. Már is érkezik az Accept, jön a Thin Lizzy, és zenél majd a Motley Crue is. De előttük még Alice Cooper mester énekel. Ez a Hey Stupid!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt lett 78 éves Francis Rossi, a Status Quo legendás énekes gitárosa. Innen is Isten éltesse sokáig, mi most egy klasszikussal tisztelgünk előtte. Ez a Whatever You Want.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A dohányzás káros hatásaira figyelmeztetnek, nem érdemes spórolni az utas biztosításon. Ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Nem érdemes spórolni az utas biztosításon. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte, széles körű ajánlatokkal találkozhatunk. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utas biztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, poggyászkár vagy lopás esetén. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Megnyílnak ma a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Gyereknap alkalmából bárki megismerheti a tűzoltóságok mindennapjait. Az érdeklődők kipróbálhatnak bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak. A résztvevő tűzoltóságok listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Hallgatói központ épül a Semmelweis Egyetemen. Az Elméleti Orvostudományi Központ új épületének alapkövét a napokban tették le Budapesten. Az eseményen Merkeli Béla rektor elmondta, az új központban hallgatói terek, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap majd. Hozzátette, az egyetemnek jelenleg 16 000 hallgatója van, több mint egyharmaduk külföldi. A napos időszakok mellett több helyen megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban az észak-keleti és a nyugati ország részben alakulhatnak ki. A Dunántúlon hevesebb viharok is lehetnek. Az északnyugati szél sok felé lehet élénk, 27-30 fok várható. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn is gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Továbbra is szeles lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. 1983. május 29-én lezajlott a második alkalommal megrendezett Az Fesztivál második, kizárólag heavy metal zenekarokat felvonultató napja. A rockzenei szempontból történelmi jelentőségűnek számító eseményen olyan bandák léptek egymás után színpadra, mint a Motley Crue, Ozzy Osbourne, a Judas Priest, a Triumph, a Scorpions, a Van Halen és a most következő Quiet Riot. Ők éppen akkor aratták legnagyobb sikereiket a következő Slade feldolgozással. Ez a Come On Feel the Noise.

Rock FM. A következő órát a 80-as évek végének egyik legemblematikusabb rockdala nyitja, amelyhez az inspirációt Nikki Sixx halál közeli élménye nyújtotta. Jön a Motley Crue és a Kickstart My Heart.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fontos adózási határidő közeleg, adminisztrációs terhek csökkentésében segít az iparkamara, ma is előfordulhatnak záporok. Demeter Dia vagyok. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik a az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használhatják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Duna Karneválon. Az eseményt június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gála műsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptánc versennyel és táncszázzal is készülnek a szervezők mások mellett. Több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a hónap utolsó rock reggelének második fél idejében. 9 óra után érkezik a The Cult, itt lesz az Iron Maiden, és zenél majd a Black Sabbath is. Most pedig Mark Bolan énekel, ez a T-Rex és a Bangagong, Get It On!

103.9 Rock FM. 1989. május 27-én a The Cult Sonic Temple című nagylemeze az amerikai albumeladás lista top 10-es mezőnyébe került, és végül több mint 1 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban. A korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Fire Woman, a Sweet Soul Sister, vagy a most következő Edie, Ciao Baby.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Június 5-én már 4 éve lesz annak, hogy egy megrendítően szomorú hír érkezett a Bon Jovi házatájáról. 70 éves korában ugyanis elhunyt Alec John Such, a banda alapító basszusgitárosa, aki 1983 és 1994 közt volt a zenekar tagja. A zenész a csapat legsikeresebb korszakában játszott a bandában, melynek során olyan dalokkal ostromolták a slágerlistákat, mint a You Give Love a Bad Name, a Living on a Prayer, vagy a most következő Wanted Dead or Alive.

0: Rock FM.
1: A következő órát a punk rock keresztapjának is nevezett Iggy Pop és az ő egyik legnagyobb slágere nyitja. Jön a The Passenger.
2: I am the passenger. I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Újabb razzia indul az utakon, ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, többször zavarják felhők a napsütést, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
4: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
3: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó hétvégi rock reggele 10 óra után is. A mikrofonnál Dandu Ádit halljátok, és folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Már is jön a Metallica, itt lesz az Alice in Chains, és zúz egyet a Pantera is. Most pedig a Beverly Hills-i zsarú betét dalával érkezik Glenn Frey, ez a The Heat Is On.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. A holnapi napon lesz 52 éves Alanis Morissette, a 90-es évek altrock hercegnője. Innen is nagyon boldog szülinapot kívánunk neki. Szóljon most az egyik, hanem a legnagyobb slágere. Ez az Ironic.

103.9 Rock FM. 1966. május 27-én született, vagyis most szerdán lett kereken 60 éves Sean Kinney, az Alice in Chains dobosa. Innen is nagyon boldog szülőnapot kívánunk. Ez a Them Bones.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Kezdetét vette a hónap utolsó rock reggelének utolsó 60 perce. Mondhatnám, hogy ez a gyereknapi különkiadásunk, de nálunk minden nap gyereknap. Én Dandó Ádi vagyok, és 11 óra után még én játszom nektek a legkirályabb rockzenéket. Nem sokára jön a Deep Purple, itt lesz a Megadeth, és érkezik a Judas Priest is. Most pedig szóljon a Lord és az Egyedül.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM. 1970. június 3-án jelent meg a Deep Purple legendás In Rock című albuma. Bár furcsa mód a korongon nem kapott helyet, az anyaggal egy időben látott napvilágot a Black Knight című kislemez, de az albumon is olyan klasszikusokat találni, mint a Speed King, a Hard Lovin' Man, vagy a most következő monumentális Child in Time.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És nincs más hátra, mint hogy megköszönjem az egész hétvégi figyelmeteket. Az én mandátumom már lejárt. Most Klemancse Krisztián érkezik a Rock Lexikonnal. 5 délután 2-kor váltja majd Schubert Krisztián, aki egészen éjfélig itt is marad majd veletek. Velem legközelebb már csak júniusban találkozhattok. Töltsük együtt a nyár első hétvégéjét is. Az elmúlt 6 órában Dandoádi volt a mikrofon mögött. Most pedig jöjjön a Judas Priest és a Breaking the Law.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Rocklexikon külön kiadás folytatás, hiszen egy héttel ezelőtt a 2000-es évek modern rock felvételei jöttek. Az első évek és az első évtized 2000 és 2009 között olyan nevekkel, mint a Train és a Drops of Jupiter, Tell Me, a Matchbox 20 Double Play-t énekelt az első órában, aztán még a Green Day és a Boulevard of Broken Dreams, a magyarok közül a Heaven Street 7 vagy a Zanzibar Daniel Potter 2006-ban az év slágerével, a Bad Day-jel, Kelly Clarkson és a Because of You, míg a második órában a P.O.D. és a Youth of the Nation, a Belmondo lesz volt Vandala, vagy a Maroon 5 és a This Love, mint karrierindító siker. A Nickelback a második órában a Double Play-jel jött, a How You Remind Me-vel, vagy a Rockstarral, miközben a nevek még Lifehouse, Three Doors Down, Machine Mouse Magyarországról, és hát persze a szerelmes dalok közül Santana és Michelle Branch közöse, a The Game of Love. Klamancsek Krisztián vagyok, folytatom a speciális válogatást a 2000-es évek első éveiből ebben a két órában, a Rocklexikonban. Linkin Park, akik a 90-es évekből gyökereznek, megint az alternatív rocknál tartunk, és 2001-ben a pályafutás legnagyobb slágere lesz az amerikai lista vezető dal. In the End.

103.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban ebben a két órában is modern rock a 2000-es évekből. Vanessa Carlton a 2000-es évek elején a szóló karrier legfényesebb állomását énekli azzal, hogy a Thousand Miles. Ha valaki annak idején Vanessa Carltont a Big Yellow Taxival azonosította, akkor nem téved. Azt viszont nem egyedül énekelte, hanem a Counting Crows oldalán.

Quimby, és az autó egy szerpentinen még megelőzőleg Kis Tibor szerzeménye, a TomTom Records kiadása 2006-ban Magyarországon. A Quimby az egyik legsikeresebb magyar vállalkozás volt ezekben az években, a 2000-es évek első éveiben, ilyen és ehhez hasonló slágerekkel, miközben a Linkin Park a világ egyik legnagyobb túranása volt, közvetlenül a 90-es évek után, hiszen 2001-ig vezetik az amerikai slágerlistát a mai műsorkezdő dallal. In the End. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a rocklexikonban, a beat rocktól a modern rockig. A mai alkalommal a speciális különkiadás, ez már a második két óra, egy héttel ezelőtt az első két óra szólt a modern rockból, vagyis a 2000-es évek első éveinek válogatásából. Itt a Creed Double Play, egy amerikai hard rock zenekar a Creed, komoly post-grunge hatásokkal 95-ben alakultak, majd egy rendkívül sikeres évtized végén 2004-ben feloszlottak. De előtte nem múltak el nyomtalanul, ahogy szokták mondani. 2009 késő tavaszán egyébként az eredeti tagokkal újjá alakult az együttes. Ha szerelmes dalokat kell énekelni, akkor a Creed minden idők egyik legjobbját állította be, pont a 90-es évek, 2000-es évek váltásánál, hiszen 2000-es világsláger volt a With Arms Wide Open. De még ugyanebben az évben az amerikai slágerlisták csúcsát ostromolta a majdnem hard rock heavy metalba hajló felvétel, a Higher. Íme a Creed Double Play most a speciális rock lexikonban.

0: Lexikon.
1: Kabancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a 2000-es évek alternatív rockja. Ez már a második két óra a kétszer két órás műsorból, és a második két óra első órájában olyan nagy ágyúk a 2000-es évek első éveiből, mint a The Calling és a Wherever You Will Go, vagy a Creed és a Double Play. Ők azok, akik a 90-es években alternatív rockot szerettek volna játszani, játszottak is, de a 2000-es évek elején viszont a modern rockba hajlóan meghódították az amerikai és angol, európai slágerlistákat többszörösen is. A Creed with Arms Wide Open szerelmes balladája lett a legnagyobb a pályafutásban, ez szorosan követi a Higher. Mondjuk, ha a kettő közül csatasort kell felállítani, akkor a Higher az Amerikai Egyesült Államokban talán nagyobb siker lett ugyanebben az évben, 2000-ben. Klabancse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, a beat rock, a modern rock, az alternatív rock, vagy a populáris rock évtizedeiből. A mai műsor speciális, 2000-es évek modern rock, kétszer két órában, és ez már a második hétvége, a második két óra. Itt a Hubestank és a The Reason, a dal 2001-es.

Rocklexikon.

103.9 Rock FM és a 2000-es évek modern rockjai közül egy 2006-os óriási himnusz. Egyébként jók voltak, de talán több slágerük a mainstream kategóriában nem volt. Összességében a rajongók nagyon szeretik a munkásságot, most már azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta. Picit nyelvtörő a csapat neve, Plain Whiteys, a dal címe Hey There Delilah, világsláger volt 2006-ban, ahogy 2002-ben a Super Nem Magyarországon a Keke Kétszer című dallal, és még a Who Best Thing és a The Reason 2001-ből az évtized legjobb modern rock felvételeiből Magyarországról is, és a nemzetközi slágerlistákról is. Szerelmes dalok is voltak a 2000-es években, ugye eleve elmúlik a 90-es évek, de a balladák a rock műfajban sosem szűnnek meg. Az alternatív rockot pedig felváltja a modern rock. James Blunt KFOR békefenntartó katona volt még a 90-es években, elsősorban a délszláv háborúban. 2005-ig pedig megírta saját óriási sikerét, a You're Beautiful-t. Az egyik szerelmes dalt követi a másik, hiszen a Lone Star és az Amazed 2000-es, ezzel pont a 90-es 2000-es évek fordulóján óriási sikert csináltak, majdnem country rock kategóriában, de a poplistákon. És akkor még jön Ákos a 2002-es óriási sikerrel, az Ölej meg újra című dallal élőben, az albumról, minek címe Andante. A szerelmes dalok a 2000-es modern rock felvételek közül most a Rock Lexikonban.

103.9 Rock FM és a 2000-es óriási sikerek, a 2000-es szerelmes sikerek az évtized elejéről, vagy az évtized közepéről, hiszen James Blunt 2005-2006-ban énekli, hogy You're Beautiful, miközben a Lone Star és az Amazed pont a 90-es évek legvégének terméke is lehetne, 2000-es óriási siker. És akkor még Ákos az Ölej meg újra című dallal 2002-ből, 2003-ban pedig megjelenik az Andante című album. Az élő változatban a háttérzenekarban Jamie Winchester és Rutka Robert is közreműködnek. Kétszer két óra a modern rock felvételekből, a 2000-es évek első évtizede 2000 és 2009 között. Klamoncse Krisztián vagyok. Az Evanescence formáció a 90-es években is létezett már, de az alternatív mainstream rock világban nem rúgtak labdába 2003-ig, vagy legalábbis nem annyira jelentősen, mint 2003-tól például ezzel. Az óriási sláger címe Bring Me to Life.

103.9 Rock FM és a mai két órás Rock Lexikon első óráját megint felváltja a második, hiszen kétszer két órában tárgyaljuk a modern rockokat, a 2000-es évek elejéről, közepéről vagy végéről. Az elmúlt héten volt már egyszer két óra, ez most a második két óra. És a második két óra második órájában jön Jimmy Eat World, The Middle

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ha egészen pontosan számolom, akkor ez már a negyedik óra, és a negyedik kezdés a kétszer két órás műsorból. Egy héttel ezelőtt 2000-es évek modern rock az évtized legelejéről és közepéről és végéről, és a második két órás műsornak ez is a második órája. Klamancsek Krisztián vagyok. Rock Lexikon külön kiadás olyanokkal a második órában, mint a Crazy Town és a Butterfly, a Kings of Leon, Double Play, vagy Avril Lavigne, Kid Rock, Coldplay, a Fight for Fighting, vagy a Reamon Németországból. Haladjunk sorjában a második két óra második órájának kezdődala, GB Eat World, a 2001-es óriási siker címe The Middle.

93.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban a mai alkalommal modern rock a 2000-es évek első éveiből. Kowalski meg a Vega, aki mer az nyer. 2005-ös a felvétel, miközben a Crazy Town és a Butterfly 2001-es. Ha valaki funk elemeket hall benne, nem téved. Ha valaki vegyíteni a New Disco-val, nem téved. És ha valaki még a New Metal-t is belehallja, az sem téved. Ez mind-mind benne van ebben a dalban. Nem véletlenül lett a 2000-es évek elején óriási siker a Crazy Town és a Butterfly, és ezt az órát a Jimmy Eat World társulat kezdte, a szintén 2001-es felvétel címe The Middle. És most jön a Kings of Leon Double Play a Rock Lexikonban. Egy három testvérből és egy unokatestvérből álló elismert rockzenekar a Tennessee állambeli Julietből. A zenekar korai stílusa valahol a Southern Rock és a klasszikus blues között helyezkedik el, de megtalálható az alternatív és az aréna rock hangzás is. A zenekar óriási sikereket ért el az Egyesült Királyságban, a BBC Top 40-es listáján 9 daluk is szerepelt, 2008-ban 2 Brit Awards díjat is nyertek, illetve 3 albumuk is bekerült a UK album listára. Az Only By The Night 2008-as megjelenése után az államokban is sikereket értek el, de soha nem akkorákat, mint Európában és az Angol Királyságban. És a két óriási sláger szerepeljen a Double Play-ben is, ami méltó a pályafutáshoz. Mindkettő 2008-as óriási siker. Mindenek előtt a Sex on Fire, és utána a You Somebody. Kings of Leon, Double Play most a Rock Lexikonban.

Lexikon. Kabancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a modern rockok között is megállja a helyét a 2006-os Tankcsapda felvétel, a dal címe Rocka nevem. Hinné valaki, hogy a Tankcsapda 1989 óta létezik, és a 90-es években ugyanúgy folytatták a munkásságot, mint később a 2000-es években? Meg aztán most már évtizedeken keresztül. Lukács Laci szerzeménye és a Sony kiadása 2006-ból a Tankcsapda imént hallott dala. Miközben a Kings of Leon és a Double Play még megelőzőleg a 2008-as óriási sikerű albumról két szupersláger a világ számára, elsősorban az Angol Királyságban és Európában, és csak másodsorban az Amerikai Egyesült Államokban. Sex on Fire és a Use Somebody. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A mai alkalommal ez már a második két óra a 2000-es évek modern rock felvételeinek külön kiadásából. Avril Lavigne, Kid Rock vagy a Coldplay érkezik. A szupersztárok sorban-sorban akár előadók, akár óriási sikerű együttesek. Avril Lavigne 2003-ban énekelte a kiemelkedő slágerét, a Complicated-et, miközben az első két órában emlegetett Kid Rock, aki akkor Sheryl Crow-val énekel duettet, tudva lévő, hogy feldolgozta a Lynyrd Skynyrd 60-as évekbeli örök klasszikusát, a Sweet Home Alabama dalt, és ennek a zenei alapjaira készült el az All Summer Long 2008-ban. A mostani hármas blokk legvégén a Coldplay is jön a Clocks-szal, de előtte Avril Lavigne énekel.

103.9 Rock FM és a mai speciális Rock Lexikonban szupersztárok sorban-sorban a kétszer két órás műsor utolsó egy órájában is. Most éppen Avril Lavigne és a Complicated 2003-ból, Kid Rock és az All Summer Long 2008-ból, és a sor legvégén a Coldplay és a Clocks. Egy újabb angol rock és pop együttes ebben az esetben, amely 97. januárjában alakult. Több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, Speed of Sound és a Grammy-díjas Clocks az elmúlt percekből. Avril Lavigne pedig Grammy-díjra jelölt kanadai pop-rock énekesnő és dalszerző, és egy időben Chad Kroeger házastársa 2013 és 2015 között. Kid Rock pedig már az egy héttel ezelőtti modern rock válogatás Rock Lexikon műsorban is énekelt, akkor Sheryl Crow oldalán azt, hogy Picture, most azt, hogy All Summer Long. És még a balladák is beférnek az utolsó órába a kétszer két órás speciális válogatásban. Ezek a bizonyos balladák, amiket a Fight for Fighting, vagy a Stained és a Daughtry adnak elő. Emlékszik még valaki arra a tévésorozatra a 90-es évekből, hogy harmadik műszak? Amerikai Emmy-díjas tévésorozat az NBC-n az első epizód 99. szeptember 23-án, az utolsó 2005. május 6-án került adásba. Magyarországon az RTL-nek köszönhetően több fázisban lehetett megtekinteni a részeket, de DVD-n csak az első évadot adták ki, sokak bánatára. Abszolút a 90-es évek Amerikáját és a mindennapi New York-i életet dolgozza fel, de úgy, hogy közben elmúlik az évtized, és jönnek a 2000-es évek első évei, persze a drámasorozatban tel is tele betétzenével a különböző akciójelenetekhez vagy drámai szocióhelyzetekhez igazodva. Mint például a Fight for Fighting és a Superman It's Not Easy című dal, ami a harmadik műszak televíziós sorozat egyik betétzenéje volt. Utána közvetlenül jön majd a Stained és az It's Been a While, vagy a Daughtry és az It's Not Over. Ezek itt a modern rock balladák a 2000-es évekből.

103.9 Rock FM és a balladák a 2000-es évek modern rockjai közül, méghozzá a legjobbak közül is a legjobbak. A Daughtry, amerikai alternatív rock együttes 2007-ből énekli, hogy It's Not Over, miközben a Staind pont 2000-ben énekelte az It's Been a Wild és a már sokat emlegetett Fight for Fighting és a Superman It's Not Easy, a harmadik műszak című amerikai televíziós drámából, ami pont a 90-es évek végén indul el, és a 2000-es évek közepén fejeződik be. Abszolút korlenyomat a 90-es évek végéről és az új évezred és az új évszázad kezdődő éveiről. A Rock Lexikon speciális különkiadása

Egyszer két órás volt, két hétvégén keresztül, a 2000-es évek modern rock felvételei 2000 és 2009 között, csipetnyi 90-es évek legvége is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a speciális válogatás a Realmon Tonight című dalával búcsúzik, a 2006-os németországi felvétel, amely Európa óriási sikere volt ugyanebben a műfajban.

Adriánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal, na meg a legjobb rock dolgokkal. Közben pedig várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy ha bármi van, akkor osszuk meg egymással. Az SMS és Viber számunk 20999 103.9. Na meg van egy e-mail címünk is, infokukac@rockradio.hu. Minden jöhet. Sőt, jön a next is, Nirvana in Bloom.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

ez a 103.9 Rock FM. És hát jöttek életjelek Gábortól, Rékától, Bencétől, Annától és Leventétől. Köszönjük, hogy itt vagytok, és azt is, hogy írtatok. Ha ma még, akkor csak bátran az SMS Viber 20999 103.9. Addig is jön a kövi Saint Elmo's Fire. Ezzel folytatjuk most a vasárnap délutánt.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, valamint hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl vagyunk az első rock hétvégés óránkon, még tartogatok egy kis paranoiát, jön a Paranoid, aztán 15 óra, de a kövé órában innen folytatjuk, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon.

15 óra után vagyunk 9 perccel. Nagyon szuper vasárnap délután mindenkinek. Ez a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM van, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És megállás, valamint megszakítás nélkül hozom a legjobb rock dalokat. Már is itt a Toto, valamint a Hold a Line. Közben pedig, ha van életjel, info az utakról, vagy bármi, ami érdekes lehet, akkor osszuk meg. Az SMS és Viber 20 999 103.9. Köszöntöm!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt Gary Moore és a The Loner itt a 103.9 Rock FM-en. Gábor pedig írt, nem életjelet, igaz, de egy kérdést. Szia Krisz, nem tudod, mikor lesz legközelebb P-Mobile koncert? Előre is köszi. Mármint unblock, vagy itt Budapesten? Mindegy, nézzük. Június 13 Szikszó, június 19 Budapest, majd június 20 Győr. Ezek a kövi turnéállomások. Ha menél bármelyikre, akkor jó bulit. És ha már P-Mobile, akkor velük folytatjuk, ha újra kezdeném. Ez jön tőlük itt a rakan.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Mötley Crüe és a Dr. Freeville itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy trackre van idő, de csak ebből az órával, ugyanis rögtön utána jön majd a kövi. 16 óra előtt vagyunk egy picivel. The One and Only. Ez a sereghajtónk. Aztán jövök is vissza.

0: Ez a rockhét vége.
1: Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. 16 óra után vagyunk, nem egészen 9 percet, és hát pörgünk tovább, nincs megállás, csak is a legjobb rockdalok. A stúdióban pedig Schubert Krisztián, 20 999 1039, erre pedig várom az infókat, üzeneteket, életjeleket, kb. Mindent, úgyhogy ha van valami, akkor csak

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Ez volt a Rammstein és a Duhast itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Honvágy ellene bikinézünk egyet. Május 31-én lesz a legközelebbi koncertjük, a helyszíne Szatmár Németi. Aztán június 5 Petőháza, június 12 Kiskunhalas, majd június 13 Nyír. Ezekre hangolódunk most.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Legyünk óvatosak. Aztán sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, valamint egyirányítás a 11. kerületben a Neszményi úton. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. 17 óra előtt vagyunk egy tracknyivel. Jön Tina Turneréktől a Proud Mary. Aztán egy pici szünet, de ígérem, hogy rögtön utána innen folytatjuk. A start a Bon Jovi-é lesz majd. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek! Pörög tovább a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és hát megkezdtük a vasárnap délután utolsó óráját, de 18 óra után is lesznek jó rockdalok. Csak mondom, így előjáróban. Ja, és ne felejtjük 20 órától a Rock the Night. Viszont addig még vissza van ez az óra, na meg pár track. Például Charlie-tól a Skandináv éjszakák, na meg most a Cream-tól a White Room. Köszönöm pedig, ha lenne bármi info. 20 999 103.9.

Ez volt az Iron Maiden és a Running Free, a 103.9 Rock FM-en. Damien Ferenccel pedig már folytatjuk is, aki legközelebb június 25-én lép színpadra, méghozzá Totán. A start majd 20:30 perckor lesz, ha mennénk jó bulit.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 6. kerületben a Szív utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán lezáráson még a 2. kerületben a Széher úton, valamint a Hősök terén is, és egyirányosítás az Állatkerti körúton. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home, itt a 103.9 Rock FM-en. Én viszont nem megyek sehova, igaz, zárjuk a vasárnap délutánt, de a szünet után rögtön jövök is vissza, méghozzá a Red Hot Chili Peppers slágerével. Can't Stop, ez a kezdés, viszont mindezek előtt Blinded by the Light, most itt a Rockon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

elkezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek, 18 óra után vagyunk 9 perccel, ez még mindig a rock hétvége itt a 103.9 Rock Cafe-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legeslegjobb rock dalokkal, és természetesen az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valamink, akkor az SMS Viber 20 999 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Köszönöm szépen, cserébe pedig itt a kövi Guess Who? American Woman.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Az Aerosmith és a Janis Got a Gun itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig elhagyjuk a város méghozzá az Eddával, közben pedig egy gyors információ, ne felejtsük el a weblapunkat www.rockradio.hu, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, ha esetleg vételkörzeten kívül lennénk, rengeteg információt is találunk az oldalon, úgyhogy érdemes csekkolni.

Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 17. kerületben a Szabadság utcában, aztán hasonló még a helyzet az Andrássy út szerviz útján, és van egy időszakos lezárás a Blaha Lujza tér környékén is, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

sem. A következő órában is folytatjuk. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát igaz, hogy zárjuk ezt az órát, de van még visszavőben, úgyhogy érdemes maradni. Most jön a Def Leppard, valamint a Photograph. Aztán a kövi órában itt lesz többek között a Deep Purple, a Varga Miklós Band és a Guns N' Roses is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtük a mai Rocket Vége utolsó rejt. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. 19 óra után vagyunk, 10 perccel, lassan 11-jel. De folytatódik a Rocket Vége, megállás és megszakítás nélkül. A Guns N' Roses, You Could Be Mine, a Standing, vagy még a What You're Proposing, a Separate Ways és a Run to the Hills is. Megijedtek az infók üzenetek is. Bármi van, az SMS Viber változatlan 20 999 139. Köszönöm.

Ez a 103.9 Rock FM. Iron Maiden, Run to the Hills, ez pedig a Next. Na meg egy gyors kitekintés, mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Tegnap az az info volt, hogy lesz eső, és hát ez ma is így néz ki. Egész jövő héten esni fog. A csúcsok 22 fok környéken alakulnak majd, és hát végig legyen nálunk ernyő. Lesz bőven csapadék.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Nézzük, mi újság az utakon. Szakaszos és időszakos sávlezáráson a Kerepesi úton. Figyeljünk! Aztán sávlezáráson a Gyömrői úton, valamint él a hétvégi lezárása a pesti alsó rakparton. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott?

Ez a 103.9 Rock FM. Jön a záróakkord, Lenny Kravitz Fly Away. Ezzel zárjuk a mai rock hétvégét. Viszont érdemes már lenni, ugyanis lassan startol a Rock the Night. Ja, továbbra is csak a legjobb rock dalokkal. Ja, és én is maradok, mondom.

Kezdtük, ez már a Rock the Night, hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban a Schubert Krisztián, és hát egészen éjfélig meghúzzuk. Csak is a legjobb rockdalokkal, AC/DC, Highway to Hell, ez a Next, közben pedig még mindig jöhet minden. Az SMS és Viber 20 999 1039.

volt Ozzy Osbourne és a Crazy Train itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig edázunk egyet, jön tőlük az utolsó érintés, ami talán felcsendül majd június 20-án is a Margit-szigeti színházban, ugyanis legközelebb ott lépnek majd színpadra. Aztán vannak még időpontok, június 26 Debrecen, július 4 Gárdony, majd július 18 Nagy Széttény. Ezekre hangolódunk most.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Na aztán lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Labanc úton, és van egy időszakos korlátozás az Árpád fejedelem útján, úgyhogy itt is érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. 21 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, a Don't Look Back in Anger, amivel zárjuk az órát, aztán hozom is a kövét. Cradle of Love, ez a mánia, valamint a Sad But True. Ezek lesznek az óra elsők, akit eltik mindenki.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

ez pedig a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, és hát még mindig várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy ha van valamink, akkor ne felejtsünk üzenni. Az SMS és Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. De jöhet akár e-mailen is infokukat@rockradio.hu. Cserébe pedig pörgetem a legjobb rock dalokat. Dynamit, Jungle Hearts, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte a Metallica klasszikusát hozom. Ez már a Sad But True.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

azt beszéli már az egész város itt a 103.9 Rock FM-en. És hát azt beszéli, hogy nyert a PSG tegnap itt Budapesten a BL döntőben. Ugye 11-esekkel győzték le az Arzenált. Innen is megy a pacsi, és gratulálunk még minden PSG szurkolónak. Jövőre ki lesz a nyerő? Tippeljünk és üzenjük meg. Addig pedig folytatjuk Peace of My Heart. Most itt a Rock-on.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, valamint hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És 22 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, úgyhogy lassan féltelfozér a mai Rock the Night. Jön még a Hard to Handle, aztán szemezgetve a kövi órából, Bed of Nails, Hajszal tűzzel, valamint jön a Since You've Been Gone is többek között.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Lesz továbbra is a Rock the Night hétvégi kiadása itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián, a trendlistában pedig továbbra is csak a legjobb rockdalok. Mindjárt jön a Hajszol tűzzel, viszont még előtte Cizuigan, közben pedig tudjuk az SMS Viber 20 999

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt Balázs Fecó és az évszakok itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Kenny Logginstól jön a Danger Zone, ami viszont nem veszélyes zóna, az a jövő hétvégi Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig jön majd Klamancsek Krisztián. Rengeteg infóval készül majd, és persze válogat a legjobb rock dalok közül, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is megfülelni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez volt a Mötley Crüe és a Whiteside, itt a 103.9 Rock FM-en. Kim Novák, hol van az a nyár? Ez ő most, viszont a kérdésre a válasz nem tudom, ugyanis hát nem itt. Jövő héten többnyire felhős, sőt esős időre van kilátás. A délutáni maximumok 22 és 24 fok között alakulnak majd, és minden napra esőt jósolnak, úgyhogy biztos, ami biztos, esernyő legyen nálunk, majd aztán bőrigázzunk. Ezek után pedig tök jogos a kérdés.

Ez volt az Indulj tovább itt a 103.9 Rock FM-en. És hát így is teszünk, Aerosmith, Living on the Edge, aztán meg is kezdjük a mai utolsó óránkat, méghozzá a Queennel az élen, Bohemian Rhapsody. Pár perc és ezt is hozom majd.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez a 103.9 Rock FM, és hát megkezdtük nem csak a mai nap utolsó óráját, hanem a hónap utolsó óráját, és ugyanis lassan zárjuk a májust is. Jön a június, viszont a nyár annyira nem, ahogy az előző órában megtudhattuk, kicsit esősen kezdődik majd a június, de meglátjuk. Hello mindenkinek a stúdióban, Suvájt Krisztián. És hát pörök tovább a Rock the Night, Whitesnake, Here I Go Again, ami a kövi. Közben pedig még lehet üzenni, ha van észrevétel, vagy bármi info, az SMS és Viber 20 999 1039. No,

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez volt az LGT és a zenevonat itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akárcsak, mint egy zenevonat, mi is robogunk tovább. You ain't seen nothing yet, amit már el is indítottam. Mellé pedig még hozok egy gyors infót, ne felejtsük el, van egy weblapunk, ahol akár online is lehet hallgatni minket. www.rockradio.hu

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan vége a műsornak, úgyhogy hozom is a hajrát, jön még a Sandman Angel, a Thunderstruck és a fiúk ölébe a lányok is. Viszont még előtte még a P-mobilia pálya, ez a menj tovább. Most itt a Rockon.

Ez volt az AC/DC és a Tan. Itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint a búcsú. Ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam már én is. Schubert Krisztián, köszönöm szépen a figyelmet. Én most libbenek a beígért tancsapda dallal. Fiú kölébe a lányok, mint az záróakkord. Ezzel kívánok további nagyon szuper estét, és ne feledjük, hogy találkozunk a jövő héten. Addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao.